most Greta Gerard lakik. Tudod, átszé. Szabé bácsi. Srapszornai. Szabé bácsi. Apané dil me prámis karo. Oh, shit.